0: o telefone é 859-9424-7016. Obrigado pela força.
1: Oito e sete, vírgula nove, sete, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula nove, vírgula